0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál Sebestyén Áron köszönti Önöket. Ma esti Magyar Hírmagazinunkban először az internet és a hírek világába kalauzoljuk Önöket. Az ORF Kismartoni stúdiójában ma diákoknak tartottak akciónapot az álhírekről és a dezinformációról. Mindjárt mutatjuk a részleteket. Ezután bemutatjuk a Vulkapordányi vasútállomásnál átadott új P+R parkolót, végül pedig egy rövid ízelítőt hozok a holnapi Vír népcsoporti magazinunkból. Tartsanak velünk ma este is! Desinformation im Fokus címmel tartott akciónapot az ORF Burgenland, az Európa Direkt Burgenland és az Európai Parlament összekötő irodája. A kooperáció részeként ma a Kismartoni tartományi stúdióban workshopok és előadások, valamint pódiumbeszélgetések álltak a középpontban. A téma pedig az álhírek és a dezinformáció volt. Az álhír olyan félrevezető vagy kitalált tartalom, amely valótlan információt terjeszt, gyakran kattintásokért vagy figyelemért cserébe. A dezinformáció ennél is tudatosabb, hiszen az egy szándékosan terjesztett hamis vagy eltorzító információ, amelynek célja lehet például a vélemények befolyásolása vagy a bizonytalanság keltése. A programban ezért arról is szó volt, hogyan lehet ellenőrizni a forrásokat, és milyen jelek utalnak manipulált képekre vagy megtévesztő címekre. Az eseményre Burgenland több iskolájából is érkeztek osztályok, hogy elmélyítsék tudásukat a témában. Többek között az Oberpullendorf Felsőpujai Gimnázium diákja is részt vettek, közülük az egyik szünetben Varga Rozáliát és Péterszegi Evelint kérdeztem a benyomásaikról. Itt most egy ilyen álhírekkel kapcsolatos témanap van, és már vettetek részt workshopokon. Mi volt itt a téma, mi mindenről beszéltetek ezeken?
2: Hát, ahogy említetted, az álhírekről volt szó, és különböző játékokat játszottunk, ahol mi úgymond készítettük ezeket az álhíreket, és akkor voltak helyezések, hogy ki készítette a legtöbb és a legjobb álhíreket.
1: És itt például mire kellett figyelni álhírgyártásban?
2: Hát, hogy annyi hazugságot hagyjon össze az ember, amennyit csak lehet, és hogy az embereket ezeket ugye hogyan érinti. Szóval például, ha valami bosszantót posztol az ember, arra az több nézettséget kap, mint valami például pozitív.
1: A te álhíredben mi szerepelt, hogyha megkérdezhetem?
2: Hát mi a koronavírus vakcináról posztoltunk, hogy az gyermekeknél betegségeket okozhat, és igen, ilyeneket.
1: És egyébként te mit gondolsz róla, miért fontos erről az álhírek elleni fellépésről, és miért érdemes ezt esetleg az iskolában tanítani?
2: Hát főleg azért, hogy mivel, hogy nagyon sok időt töltünk a közösségi oldalakon, Instagramon, TikTokon, hogy észrevegyük, hogy mi igaz és mi nem, és hogy ne terjesszünk álhíreket.
1: És hogy tetszik eddig ezek a workshopok, milyenek?
2: Egyébként nekem ez most nagyon bejött, főleg a játékok, szerintem ez nagyon mókás volt. Igen, még van egy programunk, úgyhogy azt már várom.
1: Te mit mondanál, hogy tetszett neked az előző workshop, gondolom együtt vettetek részt az előzőeken?
3: Nagyon tetszett, és én is a játékra emlékszek. Nagyon jó, mert az izgalmas volt, és jó volt.
1: És te is ugyanabban a csoportban, te is ugyanerről gyártottál álhírt?
3: Igen, pontosan.
1: Többieknél milyen álhírek jöttek még elő?
3: Például olyasmik, hogy az ital van, a kartondobozba raknak valamilyen szert, hogy akkor az, igen, hogy akkor az ne legyen egészséges.
1: És mit mondanál, szerinted miért fontos erről beszélni, az álhírekről és ezek elleni fellépésről?
3: Hát fontos beszélni róla, hogy tudjuk különböztetni az álhíreket a igazi hírekről, és hát igen, hogy tudjuk, hogy mi a igaz.
1: És egyébként nap mint nap te találkozol ilyen álhírekkel a mindennapjaidban?
3: Szerintem igen, Hát biztos, hogy előfordul, hogy nem tudom, hogy ez most igaz vagy hamis, de biztos minden nap találkozok ilyen hírekkel.
1: És ilyenkor mit szoktál tenni, hogyha valamiben nem vagy biztos, hogy az most igaz vagy hamis?
3: Nem nagyon szokott érdekelni, és akkor egyszerűen nem nézem.
1: És az iskolában egyébként szoktatok erről beszélni, az álhírekről?
3: Igen, már többször beszéltünk órán az álhírekről, és hogy kell megtalálni, hogy ez most nem igaz.
1: És hogy tetszik neked az eddigi program itt a mai napon?
3: Szerintem eddig nagyon jó volt és informatív volt. Sok mindent tanultunk, és újakat láttunk.
1: A Vulka Prodersdorf, Vulka Pordányi vasútállomásnál átadták az új P plusz R, vagyis a Park and Ride parkolót. Az utasok számára így további 200 parkolóhely vált elérhetővé. A létesítményben autóknak, motoroknak és kerékpároknak is van hely, emellett elektromos autótöltőket is kialakítottak. A parkolót a peronokkal egy új, gyalogos alagút köti össze, így kényelmesebbé és biztonságosabbá válik az átszállás. A fejlesztés Észak-Burgenland tömegközlekedése szempontjából is fontos. Az állomást évente ugyanis több mint 370 ezer utas használja. A beruházás költsége mintegy 12,6 millió euró volt. A finanszírozást a szövetségi kormány, a tartomány és a Rabobank közösen biztosította. A tervek szerint a jövőben a parkolót jobban bekötik a kerékpárút hálózatba is.
0: Rádió Burgenland. Itt otthon vagyok.
1: Holnap ismét friss történetekkel jelentkezik a Vír, csesi, hörváti, magyarok, roma, szlováci, szlovenci az ORF-en. A cseh szerkesztőség ezúttal Tirolba kalauzol minket. Öcben találkoznak minden évben a Sokol Egyesület tagjai, több országból érkezve. Közös mozgás, közös értékek, közösségi élmény és egy hagyomány, ami évről évre összehozza őket. A szlovák szerkesztőség egy különleges, jó hangulatú táncórára visz. A mozogja szíveddel esteken nem a teljesítmény és nem a bonyolult lépések a fontosak, hanem az, hogy bárki bekapcsolódhat. Tánc, mozgás, öröm, mindez generációkon átívelően. A roma szerkesztőség közben Burgenlandban, Rustban indul nyomkeresésre. A riport azt mutatja meg, milyen nyomai maradtak a régi roma telepeknek, és kik azok, akik ma is azért dolgoznak, hogy a helyi múlt ne merüljön feledésbe. A horvát szerkesztőség egy friss, fiatal történetet hoz. Bemutatja az Anica Marica nevű designer márkát, amely a burgenlandi horvát hagyományokat, különösen a stináci motívumokat ülteti át modern ruhákra és kiegészítőkre. Hagyomány csak éppen mai formában. Az adásban a szlovén szerkesztőség Karintiába visz, ahol fontos közéleti esemény történt. Beszámolunk a karintiai szlovének tanácsának választásáról. A részvétel a vártnál magasabb volt. A kérdés pedig az, mit jelent ez a közösség képviselete és a jövője szempontjából. A magyar szerkesztőség riportja pedig egy megemlékezés lesz. Cánekben, a mai Mosonszolnokon idézik fel, mi történt a II. Világháború után, amikor embereket elűztek az otthonukból, és mások kerültek a helyükre. Ma az egykori lakók családjai és a mostani lakók együtt emlékeznek a megbékélés reményével. Weber Katalin riportjából most egy kis részlettel is készültem.
4: Nem minden kitelepített maradt Németországban. Sokan Burgenlandba költöztek, hogy közelebb legyenek egykori hazájukhoz. Egy Szent Georgen Szent Györgyről érkezett testvérpár számára különösen megható a visszatérés Mosonszolnokra. Nagyszüleik háza ma múzeumként működik.
5: Meine Mutter war beim zweiten Transport dabei mit den Geschwistern und meinen Großeltern, also mit ihren Eltern, und die sind dann durch einen Zufall, durch einen glücklichen Zufall ins Burgenland gekommen.
6: Vor 10 Jahren ist dieses Heimatmuseum, das Elternhaus meiner Mutter, eröffnet worden. Und das hat mich sehr berührt, wie ich da reingegangen bin. Ich wusste, hier hat meine Mutter gelebt. Sie war 16 Jahre alt, als sie vertrieben wurden.
1: Az adás tehát holnap 10 óra 55 perckor kezdődik az ORF 2-es csatornán. További részleteket honlapunkon találhatnak a magyarok.orf.at oldalon.
0: Időjárás.
1: A csütörtök többnyire napos idővel, kevés felhővel zárul. Délen elszórtan előfordulhat egy-egy rövid zápor, de hamar ott is megszűnik a csapadék. Az éjszaka nagyrészt derült, csillagos lesz. Gyenge szél mellett a hőmérséklet 20 és 16 fok közé csökken. Holnap, vagyis pénteken sok napsütés várható, és tovább fokozódik a hőség. A péntek nagy részében sütni fog a nap, időnként akár teljesen felhőtlen, kék éggel. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul. Délután mérsékelt déli-délkeleti szél élénkül meg. A magas csúcshőmérsékletek pedig a közelgő hétvége alatt is maradni fognak. És ezzel hírmagazinunk végére értünk. Köszönöm figyelmüket! Az előző percekben a mikrofonnál Sebestyén Áront hallották. Én további szép estét és jó rádiózást kívánok Önöknek!